0: Oké, I've got one. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskot van egy, a harmadik külapadon, az lehet folyan nagyon, de szép hangja van. Dun dun dun dun.
1: Bum bum bum bum bum bum bum. Told her story. And then,
2: it just starts again, it just starts again.
1: And then, it just starts again. Told her story. Told her
0: story. Bum
1: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Told her story.
0: Azt mondja, hogy soha se szeretném.